Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, és csak nem 3400 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás érte a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. Itthon támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát az alaptörvény módosításhoz érkezett észrevételek 95%-a. Erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A kormányfő emlékeztetett, hogy az előterjesztés szerint egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Ma hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Idén is megnyitnak a hivatalos szabadstrandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett. Megújult a Lajos Mize határában álló 14. századi puszta templom. A gótikus stílusú egyhajós templom maradványait az 1930-as és az 1990-es évek régészeti kutatásai tárták fel. Az épület jellegzetessége a sokszög alakú szentély volt. Folytatódik a kánikula. Napos idő várható, kevés komoly felhővel, de eső sehol sem lesz. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34-39, este 22-30 fok között alakul. 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élő zene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, Hemond orgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Újabb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva. A személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük lesz. Az adóhatóság emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Ma van a Nemzetközi Parlagfű Nap, minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Ma napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34 és 39, késő este 22 és 30 fok között alakul. 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenei mondatokba való fogalmazás, hogy A-tól B-ig tart egy zenei mondat, és utána a szünetet is tempóba vesszük, és a szünet utáni fikcsit is úgy indítjuk el, hogy annak megint csak van ereje, élete, megszületik, leéli az életet, és meghal. Ez mind Parker Coltrane. És hiába nem tudom kagylóból levenni ezeket, meg nem minden dolgot értek, ami elhangzik ezekbe a dalokba, se a harmonizálásból, se a tengelybe gondolkodásból, mert blueszenész vagyok, ez a korlátom. De a levegőket, azokat nagyon értem, és azokat meg is tanultam. Fel tudok építeni ebbe a szellembe, igenis fel tudok építeni bármilyen tempóba egy normális szólót, és imádok swinget játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy felajánlottad a tegeződést, ezt külön köszönöm. Sok szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában.
2: Hát én nagyon köszönöm szépen az invitálást, nagyon jól esett, és hát nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Hadd ragadjak még le egy pillanatra a rádió névadójánál. Neked milyen emléked van Szakcsi Lakatos Béláról?
2: Csak jó. Van egy kicsit szomorú utolsó emlékem, amikor, hát lehet, hogy most a beszélgetésben előre megyek, amikor Chicagóba mentem Fulbright kutatói ösztöndíja, azaz még csak a pályázatot adtam be, és kellettek ajánlók. És akkor a Béla bácsit, hát mi nem volt közöttünk, Béla bácsizom, nem volt közöttünk szoros kapcsolat, de mindig olyan szeretettel beszélt, olyan jókat mondott, amikor hallott engem valahol énekelni, ez nekem mindig olyan jól esett, és hát kellett egy ajánló, és hogy ezt az ajánlást, hogy ez hogy, mert angolul kellett beadni a Fulbrighthoz, és elmentem a lakására, én azt hiszem, hogy ez 2-3 héttel történhetett a halála előtt. És akkor mondta, hogy Ágikám, menjél ki Amerikába, menjél, és mert itthon nem tudnak éneket tanítani, mondja ezt nekem, aki ugye már egy jó sok évtizedet csinálom ezt, és, de ezt olyan szeretetből mondta, meg vittem neki ilyen, tudtam, hogy beteg már, és hogy mit vigyek neki, és akkor vittem ilyen bio lekvárokat, meg teákat, meg ilyeneket, és akkor ránézett, és hát mire hozol te nekem ilyeneket? Nagyon, nagyon szerettem, és mindjárt meg is könnyezem. Nem volt köztünk közeli kapcsolat, de egy nagyon-nagyon nagy művész volt, és egy nagyon jó ember. Hiányzik.
1: Most valóban visszakanyarodunk egy kicsit inkább a, nem is csak a zenei pályád, de majd, hogy nem szerintem az életed első éveihez, mert szeretném, ha felidéznéd az első, nem is jazzhez, hanem inkább zenéhez kötődő emlékedet.
2: Hát én ugye zenész családban nőttem föl, hát nálunk a zene az, meg én egy zene általános iskolában, tehát Kodály módszeren fölnőtt, Bartókot intonáló, nem tudom, Wagnert hallgató családba. Én népi táncos voltam, tehát én 6 éves koromtól már színpadon népi táncos és népi énekes, nem ez a professzionális, hanem nekünk volt egy együttesünk, ami egyébként nagyon sokat járt külföldre. Tehát abban az időben, tehát a Vasfüggöny idejében mi egy tehát olyan zenekarokkal, mint a Bergendi, meg az LGT mentünk a berlini Vitre 1972-be. Tehát nekem így a színpadon való jelenlét, az, és szólót is énekeltem. Szoktam vele hülyéskedni, hogy, vagy viccelődni, hogy 6 éves koromban értem el a pályám csúcsára, mert akkor kaptam a életem egyik legnagyobb díját, valami szóló díjat, mert ez a szabadtéri színpadon volt, és a szél elfújta a mikrofont, én meg telitorokból kiabáltam azt, amit nem tudom, valami volt a feladatom. Úgyhogy Énekzenei általános iskola, ez egy jó rendszer volt. Ez most már szerintem nem nagyon van, vagy csak nagyon kevés iskolában, ugye átvette a helyét, más jó dolgok, egyébként informatika, nyelv, oktatás, stb. Nem, én zenében nőttem föl, főleg nagyon erős klasszikus környezetben.

0: Ez a Jazz Portré, Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: A klasszikus zene volt az az irány, amit egyébként mondjuk a családod vagy a szüleid szántak volna neked?
2: Hát mindenféleképpen, tehát az, hogy zenét tanulunk, az olyan volt, mint hogy megtanultunk enni, inni, vagy nem, tehát valami ilyesmi. És hát abban az időben ugye 70-es évek eleje, és utána, tehát az, amikor bejött, hogy esetleg én jazzzel kezdek el foglalkozni, akkor elég furcsán néztek rám. És tehát ugye az egy idő után kiderült, hogy nem lesz belőlem klasszikus zenész. Sem éneklésben nem vonzott annyira, sem zongorában, hogy sokáig tanultam zongorázni, és egy darabig abban is hagytam tehát abban maradt a zenével való kapcsolatom, és aztán valaki ajánlotta, hogy hát nem is hobbi zenek, amatőr rock zenekarba. Hogy Ági, te miért nem énekelsz jazzt? Na jó, oké, akkor próbáljuk meg. Ez valahogy így indult, és nem is voltam már olyan fiatal. Tehát én 20 pár éves voltam, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni. Hát ez késő jött az életembe.
1: Mi volt akkor a te válaszod erre a kérdésre, amikor ezzel megkínáltak ezzel a lehetőséggel, hogy tulajdonképpen mi is az a jazz éneklés?
2: Azért arról volt valami elképzelésem nyilván, de aztán sok jazz nem hallottam, vagy nem hallgattam. Az, hogy anyukáméknak voltak jazz lemezeik. Tehát otthon azért az előfordul, de én azért főleg klasszikust hallgattam. A jazzről nekem a szabadság jutott eszembe, hogy akkor lehet kreatívkodni, és nem azt kell énekelni, ami kottában van. Egyébként valami ilyesmi, és nem kell magasan.
1: De ugye nyilván aki mondjuk egyáltalán nem ismeri a jazzt, az annak azért fontos tudni, hogy vagy fontos, hogy tudja, hogy azért van benne improvizáció, de azért a túlnyomó részében van egy kötött éneklés. Tehát időnként el lehet térni, nem a teljes szabadság, hanem adódik néha lehetőség egy picit a szabadságba hát belekóstolni.
2: Nem kicsit, azért az improvizációba teljesen el lehet térni.
1: Úgy értem, hogy de mondjuk egy dalhoz képest, a hosszhoz képest mondjuk százalékos arányban, amennyit improvizál egy énekes, az...
2: Hát először meg kell tanulni a dalt nyilván, tehát tehát ismerni kell a
1: materiát. Azért van egy kötött.
2: Vannak kötöttségek. Ugye nulla angol tudással, tehát I love you because you love me, tehát körülbelül erről a szintről indultunk, és azóta is van egy harc az angollal, mert én nagyon későn tettem le a nyelvvizsgákat. Előtte iskolában sosem nem tanultam, tehát a zeneszámok szövegeiből próbáltam építkezni, ami nem mindig adja vissza a hétköznapi beszédet angolban. De akkor nem voltam ezzel így egyedül. Tehát az, hogy ugye egy olyan országban elkezdenek angolul énekelni, ahol egyébként még a nyelvoktatás is ugye akkor nagyon gyerekcipőbe járt, az, hogy mi nem jó kiejtése énekeltünk abba az időben, ez senkit nem zavart. Ugye sok zenekar egyébként más stílusban is akkor kezdtek el így angolul.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy kik voltak ekkoriban hatással rád jazzénekesek, akár tengeren túlról?
2: Hát ugye azért a tanáraimat mindenféleképpen megemlíteném, tehát dr. Garai Attila volt, aki az egyébként talán az egyik első jazz zongora tanár, aki az én énektanárom volt, és Geri Edith énekesnő volt, aki fölkészített engem a jazz tanszakra, ami ugye akkor konzi volt. Hát Ella Fitzgerald. Hát az, ami úgy alap. Nekem nagyon nagy kedvencem volt már akkor Johnny Mitchell, akinek kevesebb kötődése van a jazz, mert alapvetően nem jazz énekes, tehát mégis ugye hát világhírű jazzzenészekkel játszott együtt. Egyébként ő még mindig ott van a top 3-ban.
1: Ezt hát, többször nyilatkoztad, hogy ezt lehet igen, valami, neked nagyon kedves
2: hát
1: a szívedne.
2: Lelkét megfogja az embernek.
1: Szerinted mitől függ, hogy valakit adott alkalommal az életében megfog, és beleszeret a improvizáció adta szabadságba, és van olyan zenész, aki mondjuk addig életében talán klasszikus zenét tanult, és megriad ettől a lehetőségtől, hogy itt szabadon játszhat?
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, mert az, hogy te improvizálsz, az egy szituáció. Azt a szituációt gyakorolni kell. És ezt nagyon sokan nem... Én ezt próbálom tanítani egyébként. Tehát az, hogy te oda fölállsz a színpadra, és nem fogod, hogy mi történik, de megvannak azok a bizonyos keretek, amikről te beszéltél, hogy van egy darab, annak van egy hangneme, van egy hossza, van egy periódus érzet, van egy ritmikai kíséret, van egy time, de az, hogy te arra kitalálj dolgokat spontán, az gyakorlást igényel. Tehát az improvizációt improvizációval lehet gyakorolni. Ez, amit sokszor nem hagynak, vagy sokan nem értenek, hogy na, ezt elmondtam.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Van, akinél ez erőltetettebben jön, és nyilván te tanárként mondjuk azonnal kiszúrod, hogyha valakinek kiválóan megy minden, és mégis odaér ebbe a bizonyos pillanatba, amikor itt most improvizálhat, és mégis nehezebben ugorja meg, még úgy is, hogy egyébként többször begyakorolta, de valakinek ez mégis nehezebben megy.
2: Tehát nem az, hogy begyakorolta, az nem... Nem jó kifejezés.
1: Többször került gyakorolta már ebbe a helyzetbe.
2: Arra darabra, vagy arra harmónia menetre, hogy mindig újat találjon ki. Nem vagyunk egyformák, mint egy levegőt se veszük egyformán. Tehát ki fogékonyabb, kinek jobb a belső hallás, hogy például ez egyik fő cél mondjuk a tanítás folyamán, hogy a belső hallást, a belső fület fejlesszük. Tehát egy énekesnek nincs mibe kapaszkodni, nincsenek rajtunk billentyűk, tehát a fülünkkel dolgozunk. Tehát ez kinél jobban megvan, kinél kevésbé. Személyenként változó erre, ezt tudom mondani. Van, aki gyorsabban rá kap erre, van, aki pedig lassabban fél megmutatni. Ugye onnantól kezdve azért összetett kérdés, mert egy énekes elkezd improvizálni, elhagyja a szöveget, akkor azt a mankót elveszíti. Onnantól kezdve ez nem az én kifejezésem, amikor mi hangszer utánzó szavakkal improvizálunk, akkor átkerülünk az abszolút zene világába, mint a hangszerek, és akkor meg ahhoz kezdenek el minket mérni. De közben meg mi nem vagyunk azok, mint hogy hangszerek se tudnak énekelni. Tehát, hogy ugyanakkor meg az, hogy elhagyjuk a szöveget, az meg segít abban, hogy szabadabban tudok gondolkodni. Tehát egyfelől nehéz, másfelől pedig könnyebbség.
1: Ha az életrajzodban ez stimmel, ez a két majdhogy nem azonos dátum, akkor a tanulmányod, illetve az oktatói tevékenységet szinte ugyanakkor kezdődött meg az életemben.
2: Majdnem, hogy így lehet, meg is voltam ijedve.
1: Fogékonyság volt az oktatás iránt, vagy ez adódott egy lehetőség, és akkor kipróbáltad
2: magad? Hát így a kettő. Hát, hogy fogékonyság, nem tudom, ez közben úgy kialakult. Tudod, az életben vannak olyan dolgok, amik úgy jönnek, aztán elkezded csinálni. Tehát kicsit olyan, mint az anyaság, hogy az ember így fél tőled, aztán...
1: Nincs visszaút.
2: és hát csinálod, és úgy csinálod, ahogy tudod. Tehát nekem sokat segített a tanárom, még nem mertem úgy zongorázni, vagy tehát segített feljátszani a kíséreteket, ezt ebbe a hangnembe, amazt abba a hangnembe, és aztán egy közben megjött hozzá kedvem, de azért tanulni kellett. Azért a tanítás az egy erős megmérettetés, tehát ott azért jó kell tudni irányítani, meg kell tudni mutatni véleményem szerint. Tehát az fontos, hogy az ember tudjon mutatni.
1: Bizonyos oktatói tevékenységedben voltak hullámvölgyek, ami elbizonytalanított mondjuk adott pontokon, hogy feltétlenül neked tanítani kell-e?
2: Hát, most erre nem is tudom, hogy mit válaszoljak. Az annyira adott volt, hogy meg ugye a mi életünkben ez egy sajnos megélhetési kérdés is, de ez egy annyira adott volt, hogy önmagától értetődő dolog, hogy mit tanítunk, ami egyébként az egyik legjobb gyakorlás is, meg hát ugye a fiatalok után, tehát az egy dolog, hogy mi tanítjuk őket, de folyamatos fejlődést kíván meg tőlünk is. Alkalmazkodást, empátiát, nagyon sok mindent, ami pozitívum. Persze vannak nehezebb időszakok, tehát azért a művészlelkekkel való bánásmód az nem könnyű. Ez sajnos az utóbbi időben úgy érzem, hogy változott, ezt kimerem mondani. Akkor kint voltam Amerikában, és egyébként egy európai származású, orosz származású zeneszerzőt, Ilya Levinsont megkérdeztem, hogy mi a különbség az amerikai zeneoktatás és az európai zeneoktatás között, és azt mondta, hogy hát Amerikában nem lehet megmondani az embernek a véleményét, Európában meg lehet mondani. Ezt most egy nagyon leegyszerűsítve mondom. És sajnos itt is nagyon, hogy mondjam, vigyáznunk kell a művész lelkekre, hogy ne bántódjanak meg attól, hogyha esetleg olyan kritikát mondasz, és egyre nehezebb. Mert azt hiszem, a világ milyen, hogy érzékenyebbek. nagyon hamar, nagyon tehetségesek, nagyon hamar eljutnak egy nagyon jó szintre, és mi próbáljuk meg ebbe őket támogatni, de hát ez muszáj kritikusnak lenni. Ezt én úgy érzem, hogy nehezebben fogadják el, mint talán régebben. Tehát mi sokkal nagyobb pressziónak voltunk kitéve.
1: Mint tanulóként?
2: Mint tanulóként. Hát én olyan, én nem merem mondani, a hármast kaptam a tanár úrtól, hogy erre azt mondta a bátyám, hát húgi, az is egy jegy, oké. Okay.

0: Ez itt továbbra is a Jazz Portré, és Lakatos Ágnessel beszélgetünk. Hadd kérdezem meg, hogy például, ha hallasz egy klasszikus énekest, vagy akár pop énekest, akkor te meg tudod állapítani, hogy na ő nagyon jó lenne jazzben.
1: Ugye most már ezek a műfajok eléggé hangképzési szempontból is van egy mixtúra, tehát összefolynak. Van, aki ilyen, most nem akarok nagyon szakszavakat, frazírozási problémák. Ugye a jazz az önmagában, én véleményem szerint, az improvizáció, tehát a szabadság fele. Tehát abból, hogy valaki jól énekel popot, és hallom, hogy jó a hangszíne, jó a sound, ugye, ez még nem jelenti azt, hogy esetleg ebbe a szabadabb gondolkodásba ő megtalálja, vagy hogy tudnám. Tehát mondtam, hogy szerintem ezt gyakorolni kell, azt, hogy mi szabadon énekelünk. Tehát minden lehet. Tehát sőt, egyre több úgymond átfolyások vannak. Például kint Amerikában ez a úgymond third stream áramlat, ez ugye a klasszikus jazznek, ez ugye a egyre többször kerülnek klasszikus énekesek jazz környezetbe, az, hogy jazz énekesek, de jazz énekesek is. Egyre többet ilyen klasszikus és jazz, tehát most nagyobb, tehát több átjárás van így a műfajok között. De egyébként, hát persze a hangot nyilván meghallom, mint az én hangomban is meghallják, hogy most ez ilyen vagy olyan, nyilván, de az, hogy szabadon, hogy tud, azt nyilván nem tudom megállapítani.
0: Ez problémának tartott, hogy egyre nagyobb az átjárás a műfajok között? Vagy hígul ezáltal mondjuk a jazznek így a magja?
1: Az érdekes kérdés, lehet azt mondani, hogy hígul, igen. Tehát hogy kevesebb az, aki úgy, tehát az mindenféleképpen kevesebb, akik ugye mainstream jazz irányba. Most már mindig valami érdekeset kell csinálni, ki kell találni valami újat, és akkor ezt dolgozzák föl, azt dolgozzák föl. Szerintem minden jó, csak legyen benne improvizáció.
0: Ilyen szempontból egy lemezfelvétel, az én mindig azt gondoltam, hogy ott a legkevésbé tetten érhető az improvizáció, hiszen ott most ki tudja, hogy ezt hányszor vették fel, és hogy értem, hogy egy improvizáció, de lehet, hogy sokadjára van mondjuk rögzítve, és ezért mindig nekem egy nagyon élő műfaj maradt a jazz.
1: És általában az teljes mértékben egyetértek, általában az élő felvételek jobbak is, de erre azt tudom reagálni, hogy mi például az Olá Kálmánnal, tehát úgy vettük föl másfél nap alatt, vagy akár a Special Zone zenekarra, hogy egyben vagyunk, és nehéz is, mert ott van az üvegfal mögött, és van olyan szám, amit elsőre vettünk föl, tehát nem, nincs, én nem csinálok rá éneklést, nem tudom, hogy más hogy csinálja. Az tény is valahogy, az hallatszik, hogyha valami nagyon ki van találva előre, mert a spontaneitás az hallatszik. És nem is baj, ha van benne egy pici hiba, vagy mert nyilván, tehát, vagy kicsit alá megy, kicsit fölé megy, vagy de például tehát stúdióban fölvenni jazzt nehéz. Nincs közönség, nincs reakció. Nehéz az embernek úgy elengedni magát, mert figyeli, hogy mindig úgy álljon a mikrofon előtt. De mi úgy szoktuk fölvenni, mint amikor színpadon vagyunk. Tehát próbálunk úgy csinálni.
0: Azáltal, hogy nagyon könnyű hozzájutni rengeteg zenéhez napjainkban, véleményed szerint nehezebben találják meg a saját hangjukat a énekelni vágyók, mondjuk jazz tanulók?
1: Igen, mindenki valami nagyon újat akar, ami egyrészt nagyon jó, másrészt viszont nagyon sok régi van, amihez érdemes lenne visszanyúlni. Tehát az amerikai standard irodalomra gondolok. Tehát olyan gyöngyszemek vannak, amiket érdemes lenne. Ugye most nem hiába egyébként talán az új amerikai jazzénekeseknél érzek én egyfajta ilyen visszanyúlást. Tehát akár a blues, vagy pedig például a Samara Joy, akit nagyon szeretünk, és egész régi swinges dolgokhoz nyúl vissza. és az szerintem nagyon jó, jó irány, hogy mert ott nagyon-nagyon sok dal van, ami még eléneklésre vár, és amin van mit, tehát az olyanokat, olyat tudnak kihozni az emberből. Most nagyon nagy divat, hogy komponáljunk, ami egyébként divatosan mondva tök jó. Tehát, hogy, és tényleg, és én is volt, hogy már írtam, és nem tartom magam se zeneszerzőnek, de most inkább a szövegírás az, ami úgy, már férjem nagyon jó darabokat írt, tehát én minek komponáljak, amikor is ötször jobbakat ír, mint én. És ez szerintem nagyon jó, mert ez egy másfajta kreativitást mozgat meg, de ugyanakkor jó visszanyúlni a régi dolgokhoz is. Egyébként erre később jön rá az ember. Megint az amerikai példa, az egyik, ugye Columbia College-ba voltam kint Chicagóban 3 hónapig, Fulbright ösztöndíja, és ott a Scott Hall nevezető trombita tanár, aki egyik alapító tag is volt, ő mondta, hogy ő visszafele tanít az időben. És ez nekem nagyon megtetszett ez a tematika, tehát elkezdik Marsalis-szal, és egy idő után visszajutnak Armstrongig. És akkor mondott egy olyan analógiát, ami hát jó, tételezzük föl, hogy Taylor Swift, és akkor egyszer csak eljutunk el a Fitzgeraldin, mert ugye az tánczene volt, főleg a Chick Webb zenekarban, tehát ebbe is van. Egyébként, hogyha én belegondolok, akkor én is fiatal koromban, én is minden moderneket akartam énekelni. Most már talán tudok moderneket, akkor én nem tudtam, azt hittem, hogy tudok, de főleg a doktori az visszavezetett, ott nagyon rájöttem, hogy vissza kéne nyúlni egészen az afroamerikai népzenéig. Tehát ez nekünk nagy hátrány, ugye általában a swing korszaknál kapcsolódunk be, közben előtte voltak még ott komoly dolgok, egyébként ilyesmiről írtam a dolgozatot, tehát hogy a...
0: Hogy megelőzően mondjuk a blues, és azt megelőzően...
1: Hangképzés sajátosságok afroamerikai, tehát egész afroamerikai népzenétől napjainkig. Olyan intonációs, mint, ami minden műfajban létezik, hogy blues hangok, dirty notes, hát ezek honnan jönnek? Vagy a voice break, ez a fejhang és a mellhang közötti jódli más néven, és ezt ugye nagyon divatos a popzenében is vannak darabok, amik erre épülnek. Hát ennek ugye megvan a fiziológiája, mert más a felhangja, rendszer, tehát sokkal dúsabb a mell regiszternek. Most már nagyon belementem a tudományba. Érdekes ez a, meg ez a pillanat, ez a jodel moment, amikor átváltanak egyik regiszterből a másikba, és ezt használták, mert ugye nem tudtak szépen váltani. És ez így benne van, sem akarok beleénekelni a mikrofonba. Ez így benne maradt ez megmaradt egy jellegzetességnek. Ez a Ella Fitzgeraldnál, talán a modernebbeknél nem, de hallom én azért a Michael Mayo-nál, tehát ez megmaradt. Tehát ez egy ilyen érdekesség.

0: Ez a Jazz Portré.
1: Mit gondolsz, amikor ilyen Taylor Swift jelenségeket tapasztalsz, vagy akár meghallgatod a zenét ilyen gigasztároknak?
2: Nem nagyon tudok hozzászólni, mert egyáltalán nem ismerem. Tehát, hogyha most azt...
1: Ja, mert mondtad, és azért gondoltam.
2: Ugye mondták példának, egyébként Chicagóban, mivel bejártam mindenféle órákra, a vokál órán egy Taylor Swift földolgozást, és én is beálltam a tenorba. A gondolatom ezzel kapcsolatban az az, hogy ebbe a világba, tehát bármi, ami tehát jobbá teszi az embereket, és ez már pedig a zene az, legyen Taylor Swift, vagy mit tudom, az tök jó. Tehát ez, és egyébként ez volt a megközelítése, aki ezt a tanszéket alapította, William Bill Russo, aki még a Stan Kenton zenekarban, ami nagyon híres volt, szóval egy igazi third stream, egy nagyon komoly zeneszerző, és ugye ő ebben a Columbia College-ban ezt az Open Admission-t indította el, lehetőséget adni, ugye hát most nem tudom, hogy rádióban most lehet, tehát afroamerikai származású embereknek, vagy mit feketékenek is, tehát hogy tudjanak menni azok a diákok is, akiknek nincs pénzük arra, hogy és akkor nagyon sok ilyen scholarship-et intézett nekik, és neki is volt egy ilyen megközelítése, hogy ilyen alapelve, hogy az oktatás, tehát idősebb korban is, tehát 18 év fölött, sőt, neki az volt a meggyőződése, hogy sokkal jobban lehet tanítani a felnőtteket, mint a gyerekeket, mert azok már tudják, hogy mit kell csinálni. Ezzel most lehet vitatkozni, ez volt az ő elképzelése, hogy zenét tanuljanak, koncertre járjanak, hogy van be, jártasak legyenek ebbe, hogy jobbá tegyék a világot. Na most, hogyha Taylor Swift, aki nyilván szövegeivel, vagy... ez megfogja az embereket, azok koncertre járnak, őt meghallgatják, és addig se nem tudom, milyen rossz dolgokon törik. Ez egy nagyon, de érted, mit akarok hogyne, ebből kihozni, hogyne, hogy én azt gondolom, hogy persze jó lenne, hogyha Beethovent hallgatna mindenki, vagy John Coltrane-t, de nyilván ez nem fog megtörténni.
1: Van olyan sztár, vagy közismert énekes, akivel kritikus vagy, és a jazz műfaján belül mozog, és mondjuk értetlenül állsz a sikere előtt, vagy álltál?
2: Hát biztos, hogy van. Most nem is tudom, hogy kire gondoljak. Biztos, hogy vannak olyanok, akik, hát azért a music business nagyon belelép a képbe. Nagyon sok olyan van, nagyon sok jó énekes volt növendékeim, akikről senki nem tud semmit. Az a baj, én se, tehát, hogy vagy családot alap, vagy abba hagyták, vagy mit tudom. És hát nagyon sokan meg nagyon ügyesen csinálják ezt a menedzselés dolgot. Hát csinálják. Hát nyilván a világsztárok között is van, akit mondjuk esetleg nem, tehát azt nem hallgatom annyiszor, nyilván olyat hallgatok, ami tetszik.
1: Nem úgy értem, hogy rossz lenne, hanem, hogy nem jazz.
2: Hát olyan rengeteg van.
1: Nagyon sokakra ráhúzzák azért ezt, mert, igen, mert van nem, egy divatossága.
2: Már át, ahogy beszéltünk, a műfajok nagyon elkezdtek átcsorogni egyikből a másikba.
1: Ez
2: mi a jazz, akkor elkezdhetünk erről.
1: Nem, hát ez
2: elég nagyon összetett kérdés. Nem egyszerű. Tehát van olyan, igen.
1: Az szinte elmondható, hogy akit ma ismerünk jazz énekes Magyarországon, mind tanítottad, de hogy 99%-ig mind, az biztos.
2: Hát azért most már elég sok iskola van. Hát sokat tanítottam, azért nem mondom, hogy mind, tehát nagyon jó énekesek, a Szőkenékit nem tanítottam, vagy a Pocsai Krisztit csak egy hónapig, ezen mindig nevetünk, mert felvételi előtt egy hónapba beállított, hogy ő szeretne felvételizni, és majdnem, hogy az órámra néztem, hogy Krisztikém, nem lesz ez, tehát akkor ismertük meg egymást, tehát ez nem most volt. Tehát amikor meghallottok már, mondom, föl fogják venni.
1: Ez egy fontos hónap lehetett azért,
2: igen,
1: ha csak egy hónapig.
2: Igen, igen. Hetente többször jött órára, és átvettük a felvételi anyagot, és jó emlék volt. És ő ezt mindig elmondja, és ez így jól esik az embernek.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Most sokat beszéltünk a tanítás, meg egyéb elméleti dolgokról, de mondtad az előbb, hogy most a szövegírás, ami inkább foglalkoztat, de egyáltalán az énekléssel most hogy állsz?
2: Az oktatásból jelentősen visszavettem, ugye én a konzjúból eljöttem, nagyon klassz srácnak, a Pozsár Máténak adtam át a stafétabotot, akivel együtt muzsikálunk egyébként a saját zenekaromban. Úgy elég volt, úgy gondoltam, hogy most már jöjjenek a fiatalok, és lassan kezdem az egyetemen is ezt gondolni, tehát lényegesen kevesebbet tanítok, tehát effektíve óraszámban. Az éneklés, az hát a Kácsival, hát ez egy, ezt mindenkinek egy receptre írnám föl, tehát hogy énekeseknek. Most például volt egy koncertünk, de lesz is még, majd a Budapest Jazz Clubban, február végén, most megy az egyeztetés, hogy 20-a vagy 27-e, de azt majd a BEC-nek az oldalán meg lehet nézni pontosan, hogy mikor, és dúóban játszunk Kálmánnal. Ez nekem egy nagyon nagy ajándék, vele együtt muzsikálni, rengeteget tanultam tőle, egy a zenéhez való hozzáállásban, meg az improvizációval kapcsolatban. Ma is lesz egy próbánk, és élvezem minden pillanatát.
1: Te, aki minden egyes szegletét ismered a jazznek és a jazz történetnek, soha nem fogysz ki a motivációból, vagy az inspirációból az éneklést tekintve?
2: Nem. Annyi mindent lehetne még énekelni. Hát először is ott van, ugye nekünk van a férjem, ugye dr. Csuhay Barna Tibor, habilitált docens úr.
1: És téged is szólíthatnák doktor Lakatos Ágnesnek.
2: Igen, köszönöm szépen, de nem használjuk, mert nem műtünk. Tehát, hogy
1: azért legyen itt ez.
2: Művészvilágban nem annyira szokás ezt. Van, aki használja, van, aki nem. Mindegy. Az én nevem amúgy is nagyon bonyolult, mert a Csuhay Barna Tibornét megtartottam, mellette Lakatos Ágnes vagyok, úgyhogy most képzeld el, amikor Amerikából jön egy levél, és akkor Háj Tiborné. Ez jó pofa dolog. Hát a férjem nagyon-nagyon jó zenéket ír. Ott nagyon ott van ez a magyaros jazz. Ő nagyon sokat játszott ilyen folkzenekarban. Én meg ugye meséltem arról, hogy nekem is vannak jó 10 éves gyerekkoromból ilyen népzenei múltam, és ott ezek a páratlan ritmusok, nagyon jó zenésztársakkal említettem a Mátét, Pozsár Máté ütőhangszere, meg a Pusztai Gábor, aki klasszikus ütős, de hát borzasztó színesen kísér minket, nagyon szeretem. Ezt a felállást. Akkor ugye nekünk van a több mint 35 éve működő Voice and Bass, amivel egyébként talán a legtöbb bulink van. És külföldön, tehát ugye hát Amerikába így tudtunk elmenni, és vagy kinti zenészekkel játszani. Akkor egyetemi Erasmus utak segítségével, szóval mi elég sokat, meg most a Voice and Bass-el készítünk egy új lemezt, odaírok szövegeket, és akkor van a Kácsival. Tehát én csak kácsizom, Olá Kálmán, egyetemi docens, akivel hát nagyon szabadon játszunk dolgokat, de van, hogy nagyon nehéz dolgokat játszunk nagyon szabadon. Úgyhogy vele néha modernebb standardeket, Hancocktól, Koreától, tehát játszunk ilyeneket, Freddie Hubbard, ami úgy énekesnek modernebb, de ezek nem mai modernek, énekeseknek inkább modernebbek lehetnek, és hát most, vagy ez a koncert, ami volt, tehát a Kácsinak egy-két számát énekeljük, nekem egy kompozíciómat, amit hajlandó volt a Kácsi lezongorázni, és teljesen kiforgatja, aminek én nagyon örülök. Úgyhogy ez inkább nagyobb szabadságról szól ez a projekt, ez teljesen más.

0: Ez a Jazz Portré, Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: És akkor még egy dologról hadd kérdezzelek, a szövegírás, amit most többször említettél meg, hogy ez most izgat téged, vagy hogy ez a folyamat feltölt.
2: Ez egy új dolog, mert rájöttem, hogy valamiért az én szintemen hozzáteszem. Tehát azért nem vagyok egy Joni Mitchell, és egy Szőke Nicoletta sem, akinek én most éneklem az egyik szövegét, a lyric songot, és elsírom magam közben. Tehát annyira szép, és olyan szép angollal van írva. De valamiért rájöttem, hogy én ugye, majdnem, hogy angolul könnyebb írni, mint magyarul. Ugye magyar az egy nehezebb, összetettebb nyelv. És ha nem is olyan jó az angolom, viszont rengeteg standardnek, meg nagyon sok angol, Joni Mitchell szövegeket tudok. És akkor ebből ilyen képek, de vannak sztoriaim az életemből, például unokámról írtam egyet, és akkor az valamiért ebbe egy szeretek elmerülni. Meg egyébként, amit még hozzátennék, hogy nagyon szeretem ezeket a kutatásokat, amiket csinálok. Ami hát így ülsz a gép mellett, meg a könyvek mellett, és bújod, és próbálsz dolgokat, meg összefüggéseket találni.
1: Jazz történeti.
2: Igen, az egyik ez a Hungarian Taste of Jazz, ami volt egy ilyen poster presentation Atlantában, amihez az volt szükséges, hogy én riportokat készítettem, olyanokkal, mint a Kácsi, Ola Kálmán, Lukács Miki, Dres Misi, Borbély Misi, Szabó Dani. Nagyon nagy élmény volt. Na ez még ott van a fiókban, ez még vár egyfajta feldolgozásra. Meg ez a másik, amit említettem, hogy a Chicagói tanszéknek az alapítója. Na azt fogom most befejezni, a William Beale Russo-ról fogok egy ilyen tanulmányt most összerakni.
1: És mi a megfejtés, hogy mi a jazz magyar íze?
2: Teljesen összetett. Nincs rá.
1: Ezt nem lehet így.
2: Nem. Mindenki másként közelíti meg.
1: És neked mi a megfejtésed?
2: Azt hiszem, a Lukács Miki mondta azt, hogy hát ahogy érzed, és valami ilyesmi.
1: Ez úgy eléggé jól passzol úgy a jazz és a szabadság és az improvizáció, hogy mitől egyedi mondjuk ez az íz?
2: Hát, hogy... hát ahogy ez a pillanat fogja adni.
1: Igen.
2: Nyilván a népdalban nem kezdesz el bibapposan improvizálni. Egy népdal feldolgozásban. Ahogy érzed.
1: De mégis összehasonlítva, hát, hogy számtalan helyen, ahol jártál, tanítottál a világban, és nyilván ismered akár Európán belüli különböző jazz ízeket, azért valamiben lehet, hogy a tradícióiban, vagy népzenei hagyományaiban, de azért eltér a magyar.
2: Hát igen, ez volt ennek a kutatásnak is a lényege, hogy egyébként maguk a gyökerek, tehát hogyha afroamerikai népzenét nézed, és a magyar népzenét, de egyébként a legtöbb népzene, az pentaton alapú. Csak aztán más irányba mozdult el. És hát amit ugye fontos volt kiemelni, az ugye a Kodály módszer, amit egyébként viszont külföldön is tanítanak, és például mondjuk Bartók hatás, vagy a mikrokozmoszok, ahogy ugye tanultuk, ugye a népdalfeldolgozások, de azt se kell mondanom, hogy Bartókot nagyon nagy nev, tehát nagyon ismerik kint Amerikában. Tehát a bartóki hatást, az kint meg jazzzenészek isre is nagyon hatott Bartók. Tehát, hogy azért vannak itt összefüggések. Hát nyilván a népdalos gyökerek maga a nyelv,

0: az nagyon fontos kiemelni, hogy azért, hogyha magyarul énekelünk, de én például ezt is megcsavartam, mert én találtam Bartókra angol szöveget. És azt úgy énekelni, hogy azért mégse legyen nagyon furcsa. De ezen dolgozni kellett. Ami nagyon fontos, például a hangszerek. Hát ugye, hogyha Dresch Misi kitalálta a fúhont, az, hogy cimbalmon jazzt játszanak, improvizálnak, a Lukács Miki, tehát ez egy nagyon nagy kuriózum. Vagy a Baló Pisti kitalált egy olyan dobot, ilyen kupalapú dobokat, akkor a Borbé Misi, én nem is tudom elmondani, hány fajta hangszeren fúj. Azt hiszem 8 vagy 9. Tehát, hogy azért más, és kicsit ugye a hangképzés is más. Ilyen népi éneklés fele. De ezeket is lehet keverni. Tehát, hogy nagyon sok különbség van. Hát meg a legnagyobb különbség az, hogy mi nem abban nőttünk föl, hogy az amerikai jazzzenészek. Az egy teljesen magától értetődő dolog. Mi meg ugye elég késői szintről kezdtük el ezt tanulni, vagy tanuljuk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenféléről beszélgettünk, kicsit olyan dolgokról is, amiről talán máskor kevésbé. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A Jazzportré mai adásának vendége Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Európa szerte tombol a hőség. Itthon harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Az egészségügyi miniszter arra hívja fel a szabadtéri tömegrendezvényekre készülők figyelmét, hogy a hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent. A forróság miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ma. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásával kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán, azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, hogy a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszert még jelenleg is tesztelik. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az új dörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin-Szendi Romulus szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Meg kell állapítani, hogy a balesetben van-e katonai, szakmai felelősség, és van-e politikai felelősség, fogalmazott a miniszter. Hozzátette, a vizsgálat eredményét nyilvánosságra hozzák majd. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti kara. A hétfőn kezdődő programban fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szerveznek hangszeres mesterkurzusokat. Ezek mellett tematikus előadások és koncertek szerepelnek a rendezvénysorozatban. A hangversenyek többsége a nagyközönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Károkról ezúttal egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Országszerte süt a nap, elvétve van néhol néhány gomoly felhő, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34 és 39, késő este 22 és 30 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Kidolgozott jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. The

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Ahmad Jamal trió koncertje hallható, majd ezt követően a Varga Tivadar trió koncertje hallható.
0: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Gretchen Ferlato nekem egy nagyon különleges hangszín, és ez a Henya című dal, Ambróz Akimuzérnek a dala, amit mi is felvettünk Olá Krisztiánnal a duóban. Egy nagyon éteri és nagyon, nagyon különleges világ, és az ő zenéje egyébként is azt hiszem, hogy úgy nagyképűen lehet ilyet mondani, hogy hasonlít a mi világunkra, a zenekarommal, hogy nagyon sokféle helyről merít.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ahmad Jamal trió koncertje hallható, majd ezt követően a Varga Tivadar trió koncertje hallható.
2: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: for my skin.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
2: Vínand Gábor hangja egy örök inspiráció számomra, és azt hiszem, hogy nagyon sokunk számára. Az Agent Spirituel című albuma egy nagyon mély és megrázó album Gadó Gábor szerzeményeivel, és ezt mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ahmad Jamal trió koncertje hallható, majd ezt követően a Varga Tivadar trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megszűnt az MTVA és a Duna média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása. A ma hatályba lépett média törvénymódosítás alapján közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet az Meteorológiai Világszervezet, írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Szerdától Magyarországon is érvényesek az uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti kara. A hétfőn kezdődő programban fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szerveznek hangszeres mesterkurzusokat. Ezek mellett tematikus előadások és koncertek is lesznek, a hangversenyek többsége ingyenesen látogatható. Napos idő várható, kevés, komoly felhővel. Holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: 1954-ben alapították Rhode Islandon a Newport Jazz Fesztivált, mely az első hivatalos szabadtéri jazz fesztivál volt az Egyesült Államokban. Olyan ikonikus pillanatok történtek itt, mint Miles Davis 1955-ös visszatérése, vagy Duke Ellington szenzációs 1956-os nagykoncertje. A Newport Jazz volt az a hely, ahol a jazz először fesztivál műfajjá nem klubhoz kötött, hanem széles közönséghez szóló eseményé vált. Később Bob Dylan is fellépett itt, amikor a folkból az elektromos hangzásba váltott. A fesztivál máig működik, hagyományhűség és frissesség egyaránt jellemzi. A jazz fesztivál kultúrának ez az úgynevezett ős forrása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportrén nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, Hammond orgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19

0: 9 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Ahmad Jamal trió koncertje hallható, majd ezt követően a Varga Tivadar trió koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazz szerintem inkább egy gyűjtőfogalom, vagy egy ilyen hozzáállás leíró valami. Tehát, hogy minek a lényeg az, hogy mindenre nyitott, és minden olyan zenei vagy nem zenei hatást az magába szív, és egy egészen újat alkot, de reflektál, vagy változik, vagy nyilván ez leszűrődik a jazz zenészek munkáiban is, igen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, Hammond orgonista.

0: Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Ahmad Jamal trió koncertje hallható, majd ezt követően a Varga Tivadar trió koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szakcsi Lakatos Béla teljesen természetes, hogy a kedvenceim közé tartozik, hiszen a munkássága, az egész élete megalapozta azt, hogy Magyarországon ilyen magas színvonalú a jazz muzsika. A Trio Midnight nagyon-nagyon fontos és közel áll a szívemhez. A zongorista Olá Kálmán, Kálcsi, ha mondhatom így, tanárom, mesterem volt, és hát fantasztikus a muzsikájuk, nagy szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ahmad Jamal trió koncertje hallható, majd ezt követően a Varga Tivadar trió koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, hemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média.

0: Médiatanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvénymódosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a médiatanács tagjait pedig az Országgyűlés jelöli ki. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A magas Duna-víz hőmérséklet miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel, az ország energia ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. Ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés. Ma van a Magyar Szabadság napja, amelyet 2001 óta minden évben június utolsó szombatján tartanak. Bár az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el hazánkat, az előző évben Moszkvában megkötött magyar-szovjet kormányközi egyezmény június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. A megemlékezés 35. évfordulójához kapcsolódva holnap Gödöllőn hagyományosan ünnepi műsort tartanak, de országszerte szerveznek rendezvényeket is. Nagy területen pusztítanak bozót tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott. Idehaza napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. Éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok valószínű. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kiadó, amelyet a legtöbben csak úgy tartanak számon, a modern jazz otthona, a Blue Note Records 1939-ben alakult, Alfred Lion és Francis Wolff vezetésével. Célja a modern jazz dokumentálása volt, és ikonikus lemezeket adott ki a műfaj legnagyobbjaitól. A kiadó Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk és Art Blakey lemezeit is gondozta. A Blue Note borító dizájnja és hangzása már a stílus jeggyé vált. A stúdió felvételek precizitása és a művészi szabadság kiemelte a kiadót a többi közül. A Blue Note New Yorki klubja is legendás helyszín lett. A kiadó a 60-as évektől a soul jazz és a funk jazz területén is úttörő volt. Ma is aktív, és a jazz új generációját is támogatja. Minden jazz gyűjtő polcán ott a helye egy Blue Note albumnak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ahmad Jamal trió koncertje hallható, majd ezt követően a Varga Tivadar trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szép estét kívánunk mindenkinek, és nagyon köszönjük, hogy újra itt lehetünk az akusztik műsorban. Hát már 11 éves a zenekar, most pont számoltam, ahogy készültünk erre a koncertre, hogy már 11 éve létezünk, és ez idő alatt nagyon-nagyon-nagyon sok minden történt. Picit a zenekar stílusa is változott, viszont azt az eredeti stílust, amit megálmodtunk, azt igazából nem csak magunknak és a csodálatos zenészeknek, de egy zeneszerzőnek is köszönhetjük, aki nem más, mint Kálmán Tamás. És ő írta az előző dalt is, és a következőt is, aminek viszont az az érdekessége, hogy nem nekünk írta, hanem Váci Eszternek. Viszont úgy gondoltuk, hogy ebben a műsorban szuperül mutatna egy dzsangós feldolgozása is. Úgyhogy szóljon a Dunaparton.

Köszönjük szépen, és most kicsit kiegészülünk. Még nagyobbá válik ez az amúgy is csodálatos zenekar, és hát nagyon büszke vagyok arra, hogy most vokállal fognak megszólalni ezek a dalok, és egyébként ajánlom, hogy a vokalistáknak a saját útját is érdemes lesz követni. Pálinkás Anett, Nádor Lilla és Semsej András. A következő dal pedig azért nagyon érdekes, mert nem csak, hogy latin vizekre elvezünk vele, hanem ennek van egy tényleg nagyon nagy zenekarral megszólaló hangszerelése, mégpedig egy big banddel. Ezt a hangszerelést Olá Krisztián készítette, azonban most nem így fog megszólalni, hanem kisebb kombó felállásban, de vokálokkal. Arról szól, hogy ez a bizonyos hölgy szeretné, hogyha az a bizonyos férfi észrevenni. Mit kell tennem még?

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban.
1: Köszönjük szépen. Általában a dalok, azok emberi kapcsolatokról, azon belül is nagyon sokszor a szerelemről szólnak, de azért nem minden dalunk szól a szerelemről, és általában, hogyha én elkezdek dalt írni, az nem arról szól, és általában onnan lehet tudni, hogy én írtam, mert nagyon mély labús lesz. Úgyhogy most a következő dal is egy picit ilyen mély labúsabb, és arról szól, hogy ahogy telik az idő, és megyünk előre az életben, hát nem mindenre vagyunk büszkék, amit régen, fiatalon tettünk, és hát ezeknek a feldolgozásához idő kell, meg már bizonyos érettség, és azt el kell fogadni, hogy ezek mindig az életünk részei maradnak, csak már mások lettünk, de anélkül nem lennénk ugyanazok. Szóval jó legyek!

Kímélj meg, Ámor! Ez lesz a következő dal, ami olyannyira új, hogy direkt ide készült. Erre a koncertre, erre a műsorra készült. Kálmán Tamás szerzeménye, és ismét latinos vizekre evezünk. A szöveg magáért beszél.

Szintén egy nagyon-nagyon új dal következik, ami még sehol sem volt hallható. Egy saját szerzeményem, ami arról szól, vagyis hát inkább azokat az emlékeket idézi, amikor valami úgy majdnem megtörtént. Majdnem volt egy kapcsolat, majdnem volt egy barátság, majdnem volt egy munkahely, teljesen mindegy, hogy mire gondolunk, majdnem megtörtént. És hát sokszor visszagondolva fájnak ezek a majdnemek, úgyhogy almost hurts the most.

szintén 2014-be megyünk vissza, és szintén az első lemezünkhöz, amikor is megszületett ez az ötlet, hogy legyen egy olyan zenekar, aminek az a műfaja, hogy Django Pop. Na már most ezt beírtuk akkor az internetre, és ez nem létezett, úgyhogy ennek akkor nagyon örültünk. Mert ugye Django Reinhardt nyomdokaiba lépve, de azért mégsem teljesen azt követve, hiszen azért vegyítettük ezt a, hát nevezzük úgy, hogy magyar popzenével, magyar szövegekkel, és ebből lett ez a Django Pop stílus. Akkor már megvolt a zenekar neve is, mint Punkasztik, és akkor fel is vettük. És azt vettük észre az évek során, hogy ez az a dal, már ami most jön, ami mindig rezonál a közönséggel. Bárhova mentünk az országban, mindig volt legalább egy valaki, aki a Zsülit biztos, hogy velem együtt énekelte. Úgyhogy szóljon most a Zsüli.

0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el.
1: Újra gondoltuk picit a kicsi a világ, de nagy világ dalunkat, még szintén az első lemezről 2015-ből, és most duóban fogjuk eljátszani.

Egy új és egyben nagyon vidám dal következik, ami olaszul lesz, Kálmán Tamás szerzeménye, és arról szól, hogy amikor ki akarsz kicsit kapcsolni, és túl sok a stressz az életedben, akkor milyen jó lenne így egy pillanat alatt olasz tengerparton lenni, pasztát enni, és kicsit kikapcsolódni. És milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen gomb, amit ha így megnyomunk, akkor pillanatra ki tud üresedni az agyunk, és elengedünk minden stresszt, és hát erről szól az Italy Switch.

Köszönjük szépen. Alapvetően saját számokat szoktunk játszani, de azért van egy-két feldolgozás is a repertoárunkban, és a következő is egy ilyen lesz, amit egyszer felkérésre dolgoztunk át, és aztán annyira megszerettük, hogy benne maradt a repertoárunkba. Olá Krisztián készítette el a hangszerelését, és eredetileg egy prognózis dal, és az a címe, hogy Tele van a város szerelemmel, de mielőtt tele lenne a város a szerelemmel, bemutatnám a zenekartagokat. Serei Dániel dobolt, Orbán György nagypőkő. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, Mester Dániel. Már bemutattam párszor, de Olá Krisztián. Pálinkás Anett, Nádor Lilla, Semsej András, és majd, ha visszajön, akkor be fogom mutatni a gitárost is, aki Kuper Dávid. Hadd szóljon a Tele van a város szerelemmel.

0: van a város szerelemmel.
1: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról.
0: És hát elérkeztünk a végére, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Cooper Dávid. Szóval köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük majd még jövünk. És évek óta próbálom lecserélni a most következő számot egy másikra, de nem tudom. Szóval, hogy bármikor próbálok valami mást a helyére tenni, egyszerűen az nem ugyanolyan és nem úgy működik, úgyhogy lehet, hogy mi már így maradunk, a Punkasztik így marad, hogy mindig a No More Dancing-el van vége, de tényleg megpróbáltam, igaz, fiúk, megpróbáltam, és soha nem jött össze, egyszer nem úgy jön ki a lépés, nem lesz olyan. Úgyhogy maradunk hülyek magunkhoz. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt lehettünk. No More Dancing.

Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.

0: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsilla Katos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsilla Katos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében az Ahmad Jamal Trio koncertje hallható. Közreműködik Israel Cosby és Werner Fournier.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében az Ahmad Jamal Trio koncertjét hallották. Közreműködött Israel Crosby és Vernel Fournier. A felvétel Washingtonban készült 1958. szeptember 5-én és 6-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Varga Tivadar Trió koncertje hallható. Közreműködik Gájer Ferenc, Veszeli János és Csapó Krisztián.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az akusztik műsorban az A38-as hajón. Mi vagyunk a Varga Tivadar Trió. A legelső számunk egy jazz standard volt, a címe You Stepped Out of My Dream. Ez egy nagyon fontos dal az én életemben, hiszen a legelső jazz lemez, amit nagyon sokszor meghallgattam, az egy Oscar Peterson lemez volt, szerzemény, amit 1970-ben vettek fel. Ez az egyik, talán a legelső dal, ami rajta volt ezen a lemezen. És még egy dalt fogunk még játszani erről a lemezről, lesz majd egy picit később. Bemutatnám a zenészeket, a dobnál Veszeli János, bőgőzik Gájár Ferenc, és a második dalt, amit el fogunk játszani, ez egy saját szerzemény, egy blues, a címe On The Move.

Nagyon szépen köszönjük. A következő dal az egy szó szerint páros, páratlan dal lesz, fordítva párotlan páros, hiszen lesz benne egy tempóváltás. A Sunrise Nocturne nevet viseli, ez egy saját szerzemény. Ez a saját, első saját lemezem, amit nem régiben vettünk fel a trióval, címadó dala. Hallgassák sok szeretettel!

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz életvilág sztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon szépen köszönjük. Szeretnék felkonferálni egy pozanos énekes barátunkat, aki ma vendégként fog a trió oldalán szerepelni. Fogadjuk sok szeretettel Csapó Krisztiánt.
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket. Varga Tivadar nagyszerű kompozíciója után most két feldolgozás következik, persze ez is a trió plusz a vendégük sajátos hangzásában. Az első egy Sting, nagyszerű sláger, az a cím, hogy Fragile, a következő pedig George Gershwin szerzeménye, a Summertime.

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Varga Tivadar trió zenél.
1: Köszönjük szépen, és ismét magára hagyom a triót. Következő.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen! Ez volt az a dal, amit az elején mondtam arról a bizonyos Oscar Peterson lemezről. Ez egyébként egy 70-ben készült lemez, a címe Kristeza, és a Trisce is rajta volt. Ez hasonló elemeket levettünk róla, de persze nem, úgy nem tudjuk eljátszani, hogy a mester, nem is szándékozunk. Egy saját kompozíció fog ismételten következni. Az ihletet az adta igazából, hogy én egy cigányzenész családból származom, és ugye apukám, nagyapáim, mindenki vagy hegedűzött, vagy brácsozott, vagy bőgőzött, vagy cimbalmozott, vagy mindent csinált éppen, és az az íz, az az eszencia, amit ők játszottak, az igazából belém ivódott, és próbáltam ennek a dalnak a témájába ezt belecsempészni. Szóval a címe Gypsy Blues, és szeretném visszakérni a Csapó Krisztiánt, hogy jöjjön segíteni nekünk.

0: Petőfi Rádió akusztik. Ebben az órában a Varga Tivadar trió zenél.
1: Három darab magyar szerzeményt fogunk eljátszani. Az egyik az egy filmzene. Jaj, de jó albós sütemény. Ez igazából egy olyan dal, amit mindenki ismer. Próbáltuk egy sajátos hangszereléssel felruházni, ami nekünk is jól áll, a triónak is. Mindenki ki tudja magát benne játszani, tempóbeli különbségek, ugye ha gyorsan játsszuk, az fontos, hogyha gyorsan játsszuk, akkor is legyen a dal emészthető, ha gyorsan játsszuk, akkor is. Akkor most eldöntöttük, hogy ezt eljátsszuk egy ilyen közepes tempóba. A második dal az egy népdal lesz, én általam nagyon szeretett népdal, az Acsitári hegyek alatt. Majd itt fogom a Krisztiánt visszakérni, hogy jöjjön el és segítsen nekünk. A harmadik pedig újra egy trió szám lesz, a címe Vágyom egy nő után, ez egy Lehár Ferenc szerzemény.

A legvégére visszatérünk a gyökerekhez, ahonnan ez a zene indult, egészen pontosan az Egyesült Államok Louisiana államába, azon belül is New Orleansbe, azon belül is pedig a Bourbon Streetre, ahol a mai napig vannak parádék és felvonulások. Ezt próbáljuk most megidézni a Bourbon Street Parade című szerzeménnyel.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében a Bacsó Kristóf Triád koncertjét, majd a numero 1-es Jazz Vitet hallották. Közreműködött Olácumó Árpád, Juhász Márton és Lionel Lueke, valamint Bálint János, Oravesz György, Tóth Kispéter és Kérdő Gábor. A felvételek az Opus Jazz Clubban, valamint a Nádor teremben készültek 2015. december 5-én és 2000. március 25-én.
1: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.